0: Ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Žovky z Veľkého Bánhegyesa jej praneter.
1: Balogh Lászlóné Mire Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt, kicsik voltunk, jött hozzánk, és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, bárhová ment, bármilyen közösségbe. Mindenütt ez volt rá jellemző.
2: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
1: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon, édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
2: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
1: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
2: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
1: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
2: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni ihletésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi.
1: Igen, végül is a kézi munkázás az nekem is kedvenc időtöltésem. Vagy például az éneklés, ő is nagyon szeretett énekelni, azt én is szintén nagyon szeretem. Igazából minden, amit tőle láttam, hallottam a gyerekekkel kapcsolatban, hogy nagyon szeretett mesélni, én is az unokáimnak ugyanúgy szeretném azt a sok mindent átadni, amit tőle tanultam.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországba menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A II. Világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Jólét, közélet.
1: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új élmények, új perspektívák. Amerikai tapasztalatok a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramban. Mindezekről Antal István, a programvezetője mesél. A Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramja 2018 óta segíti a tehetséges roma fiatalokat tanulmányaikban és szakmai fejlődésükben, a középiskolától egészen az egyetemig. A program célja, hogy a hagyományos oktatáson túl nyelvi képzésekkel, mentorálással, ösztöndíjjal és közösségi támogatással adjon lehetőséget a résztvevőknek. Nemrégiben 13 egyetemista hallgató utazhatott az Egyesült Államokba, ahol különböző szakmai és oktatási programokon vettek részt. A tapasztalatokról, a közelmúlt eseményeiről és a jövő terveiről beszélgetünk Antal Istvánnal, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogram vezetőjével. Beszéltünk már korábban az MCC Roma Tehetségprogramról, most azonban a közelmúltban voltatok Amerikában a diákokkal. Mesélj kérlek, hogy mi volt ennek az utazásnak a célja.
2: Köszönöm szépen ismételten a lehetőséget, hogy tudunk beszélni a Roma Tehetségprogramról. A Roma Tehetségprogram alapvetően egy olyan tehetséggondozó program, ami nemzetközi szintű kitekintést is ad a fiataloknak. Ez a nemzetközi tekintés, ez nem csak az USA-ra vonatkozik, Brüsszelben is voltunk Kolozsváron az elmúlt időszakban, tehát próbálunk először a Kárpát-medencébe szétnézni, a magyar helyzetet így fiataloknak bemutatni a Kárpát-medencébe, ezen belül persze a romasságnak a helyzetét, és persze Brüsszelbe dől el, hogy mi is van itt az Európai Unióban. Ezt az intézményrendszert, ezt az egész lobby folyamatot, politikai folyamatot bemutatjuk a fiataloknak, és következő lépés ezek után a nemzetközi szint, ami már nem csak európai, hanem a világ politikáról szól, és ezt is szeretnénk bemutatni a fiataloknak a jövőben is. És itt az ENSZ-t látogattuk meg, New Yorkba a székház mellett elmentünk a állandó képviseletre, és ott tudtunk beszélgetni a nagykövetasszonnyal, aki bemutatta a munkáját, aki bemutatta, hogy milyen magyar szerepvállalások vannak az ENSZ-be. Ilyen együttműködések, nagyon jó hangulatú beszélgetésünk volt, és természetesen a kultúra is központi szereplő volt. Elmentünk múzeumba, elmentünk olyan helyekre, ami a popkultúra része is, tehát volt egy városnézés is. Persze a szabadságszobrot is megnézték a fiatalok. Szerintem ez nem egy hétköznapi dolog, ebben egyetérthetünk, hiszen a roma fiatalok, akik ide jönnek, ők hétköznapiak. Tehát ők legtehetségesebbek vannak itt, olyan iskolákban tanulnak, ami a top 100 közé tartozik, és ezek a fiatalok már most a legjobb 5%-ba tartoznak, ha munkaerőpiacot néznénk, és hogy nekik már alapvető az, hogy idegen nyelvet beszélnek, alapvető az, hogy nemzetközi szintéren, konferencián vesznek részt, és persze nekem is még azt mondja valaki, hogy fú, Amerikában van az mekkora utazás, és a tengeren túlra megy, de ők nagyon jól tudják venni ezeket az akadályokat, kihívásokat, és természetes számukra, hogy ilyen kihívások vagy szakmai lehetőségek állnak előttük. Többen gondolkodnak is azon, hogy a tanulmányaikat kint folytatják, és persze mi bízunk abban, hogy vissza is jönnek. Voltunk a Cornellen, a Cornell Tech az egyik legjobb egyetem a világon, és ráadásul az MIT mellett az egyik legjobb technikai egyetem, ami a mérnöki tudományokkal foglalkozik, és itt a mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk. Van kint egy olyan fiatal, aki az MCC-ben tanult, ő meghívására mentünk, és mutatta meg, hogy is működik ma a világban a legmagasabb színvonalon a mesterséges intelligencia és a számítás technika informatika világa. Többen érdeklődnek ez iránt a mi hallgatóink közül is, és voltunk a George Mason Egyetemen is, Washingtonba, tehát voltunk New Yorkba és Washingtonba, és persze ott is a nagykövetségen beszéltünk a magyar-amerikai kapcsolatokról és a továbbtanulási lehetőségekről is. Alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség volt a fiataloknak, nagyon jól tudtak ebbe teljesíteni, nem kell mondanom, hogy angolul mindenki beszél és jól beszél, és hogy tudtak szakmailag is fejlődni, hiszen beláttak azokba a folyamatokba, amit csak olvastak eddig, és azokkal az aktorokkal tudtak beszélgetni, akikről igazából csak újságokban vagy a tévében látnak

0: Az amerikai felsőoktatási intézményekkel esetleg partnerségi kapcsolatot is tudtatok kialakítani, vagy ez része volt a programnak, hogy talán így a továbbtanulás szempontjából ez benne lesz-e így a jövőben?
1: Az MCC-nek vannak világszerte kapcsolatai, Kínától egészen az USA-ig, tehát hogy ezek a kapcsolatok már élőek, megvannak. Most is nem véletlenül voltunk kint egy MCC-s hallgatónál, de vannak más kapcsolataink. A Fulbright bizottság az egy nagyon jó kapcsolat. A Fulbright bizottsággal közösen tudnak kimenni a fiatalok külföldre tanulni. Mi, mint Roma Tehetség Program, kifejezetten kapcsolatokat nem építünk, de az MCC már kiépítette ezeket a vonalakat, és mi ezeket követjük. Ezekre tudunk számítani, és a George Mason-on is van kint egy kutató, a magyar kutató, akihez éppen mentünk. Tehát, hogy bejáratott vonalak vannak, akiket mi használunk, és nagyon szívesen segítenek nekünk, hogy a fiatalok is tudjanak tovább benni ezeken a szakmai útvonalakon.
0: Mi alapján választottátok ki a diákokat, akik részt vehettek ezen az utazáson?
1: Nagyon hosszú folyamat volt, mire ki tudtuk választani a diákokat, és a diákokat megkérdezni, akkor biztos azt mondanák, hogy nagyon nehéz volt bejutni ebbe, hiszen a teljes iskolai, az MCC-s teljesítményüket is néztük, tehát azt a kettőt. Az MCC-ben is ugyanúgy, mint az iskolában vannak kurzusok, vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, ezeket mi értékeljük. Ezek után kapnak teljesítményarányos ösztöndíjat. Ez volt egy sorrend, és kellett írniuk angol nyelven a program által kínált témákból esszét. Tehát ha valaki éppen a fekete polgárjogi mozgalmakat akarta megírni, vagy az ENSZ feladatait, arról kértem, hogy írjanak egy esszét. Ez egy 3-4 oldalas esszé, amiben kifejtik, hogy az ő szakmai jövőjükbe és az utazáshoz kapcsolódó programban milyen kapcsolatok lehetnek. Ez egy olyan kompetenciát igényel, egyrészt, hogy angolul tudjon valaki írni, másrészt pedig, hogy lássa előre, mit szeretne a szakmai útjában a következő 5-10 évben hasznosítani. És ezek alapján tudtunk, ha valaki jól tanul, ha valaki jó teljesítményt nyújt, és mellette még a szakmai víziója is világos és koherens, akkor ez alapján tudtuk kiválasztani a fiatalokat. Nagyon szép számban tudtunk fiatalokat kivinni, 13 fiatal volt kint velünk, én is a kollégámmal, tehát összesen 15 fős delegációval utaztunk, és a fiatalok, ahogy ők beszámoltak, illetve szóló szakmai és kulturális élményt szereztek.
0: Ugye a Roma Tehetségprogramban középiskolások és felső oktatási intézményben tanulók is részt vehetnek, erre az utazásra most csak az egyetemisták mehettek?
1: Így van, az egyetemistáknak szólt az utazás, a fiatalabbaknak is vannak utazásaik, de ők mi Európában maradnak, Kárpát-medencében maradnak. A Roma Tehetségprogrammal már voltunk Pozsonyban, volt egy együttműködésünk a pozsonyiakkal, ott is vannak olyan roma kezdeményezések, amelyek példaértékűek, és próbáljuk keresni az európai szintű együttműködéseket is, és volt egy csere lehetőség a pozsonyi fiatalok, jöhettek ide Magyarországra, pedig mentünk ki Pozsonyba is, nagyon jó élményekkel tudtak ott gazdagodni, és azt is látjuk, hogy azért problémák, mert a kihívások azok hasonlóak. Ugyanúgy nehéz roma fiataloknak középiskolába jutni, a középiskolába elvégezni, és érettségit szerez, aztán felsőoktatásba. Erről is szólt az egész projektünk, közös együttműködésünk, hogy segítsünk a fiataloknak az egyetemisták bevonásával, akik mentorálták őket, mint Pozsonyban, mint pedig itt, hogy tudjuk őket motiválni, segíteni abba, hogy menjenek egyetemistáként tovább, és többen be is kerültek utána egyetemre. Ez 2 éve volt ez a projekt, akik ebben részt vettek, azok voltak nemzetközi úton, és az MCC-nek mindig vannak olyan pályázatai, ahol egyénenként is tudnak a fiatalok jelentkezni olyan utazásokra, olyan tanulmányi utakra, ahol a saját szakmai szempontjaik szerint tudnak fejlődni.

0: A mostani amerikai út során a diákok elmondása alapján, hogy látod nekik, mi volt a legmeghatározóbb élmény?
1: Természetesen maga az utazás már egy óriási élmény, hiszen többen először csak Brüsszelben, szeptemberben ültek repülőn, amikor szeptemberben indultunk Brüsszelben, most meg már egy tengeren túli úton voltak. Hát maga a repülőút is már egy élmény volt, és aztán persze becsöppenek egy olyan világba, amit csak filmekben látnak, ez is óriási élmény számukra, de amikor egy ENSZ nagykövettel kell beszélgetniük, és felkészülten kérdezni, ott lenni, és fókuszáltnak lenni, az egy új kihívás. És amikor ezt tudják már abszolválni, látják, hogy erre képesek, akkor ez egy ilyen hurrá optimizmus bennük, hogy megérte tanulni, hogy tudnak olyan szinten már tárgyalni fiatalkoruk mellett vagy ellenére, hogy partiba tudnak lenni egy nagykövettel is, és képbe vannak a saját szakmai hátterükkel. Ez számomra is nagyon jó visszajelzés, hogy a fiatalokat az iskola és mi is jól tudjuk felkészíteni az ilyen kihívásokra, az ilyen lehetőségekre. De persze maga a városnézés, azok a szimbólumok, amit Amerikát jellemzik, azokat megnéztük, és itt akár a Washington emlékmű, vagy a szabadságszobrot említeném, ezek minden gyereknek az álma le tud lenni, és amikor ott vannak, ráadásul sokan vannak, akik nagyon szeretik a nemzetközi politikát, és ott vannak és látják akár Fehérházat is, de messziről, akkor azt mondják, hogy megérte, és hogy így tovább. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát nagyon nehéz az egyetem, nagyon nehéz a jogra járni, és hogy itt a római jog és a polgári jog, alkotmányjog után sokszor elgondolkodik, hogy megéri ezt csinálni, mert nemhogy napokat, hanem éjszakákat tanulnak a fiatalok, és amikor odaérnek, és látszik az eredmény, akkor kézzelfoghatóvá válik számukra, hogy miért is tanulnak, és igazából még csak, hát csak nem, nagyon szép dolog, ez nem lebecsülendő, egyetemisták. És mi van akkor, ha majd szakemberek lesznek, több nyelven beszélő szakemberek, akkor pedig előttük a szakmai repertoár, és mehetnek ebbe az irányba tovább. Szóval ez egy olyan visszajelzés volt számukra, hogy megéri tanulni, megéri beletenni az energiát, mert akkor ilyen helyekre nem csak turistaként, hanem professzionális szakemberként is el tudnak jutni.
0: Hogy látod azok a diákok, akik akár még most a programban részt vesznek, vagy akik már elvégezték és már kiléptek a munkavilágába, ők hogyan tudnak hatni a saját közösségükre, a saját korosztályukra, mennyire tudják motiválni egymást?
1: Én ezzel a motivációval élek is. Tehát, hogy én mindig visszahívom azokat a fiatalokat, itt még mindig nagyon fiatalok, de már végeztek. Van olyan végzett biztonságpolitikai szakemberünk, aki a NATO-ba dolgozik Brüsszelbe. Akkor Brüsszelben látogattunk és megnéztük az intézményeket, a bizottságot, a parlamentet, az épületeket, az egész struktúrát eltekintettük, akkor elhívtam a végzett hallgatónkat, hogy beszéljen a életről, a szakmai lehetőségekről, és arról, hogy hogyan sikerült eddig eljutnia. És ezek a leghitelesebb találkozások, a leghitelesebb sztorik, amikor a fiatalok azokkal találkoznak, vagy azokról kapnak hírt, akik ugyanezt húzat járták végig, mint ők, csak picit előrébb tartanak. És akkor ez nagyon motiváló tud lenni, és nagyon hiteles. Persze én elmondom nekik, meg a tanárok is elmondják, de tőlünk már majd, hogy nem kötelesség, meg munkakori leírás, hogy ezeket mondjuk el nekik, de amikor egy diák, volt diákunk mondja ugyanezeket, akkor beigazolódik az, hogy megéri csinálni, akkor lehet eredményt elérni. És én azt gondolom, hogy nem csak ezek a személyes találkozások, hanem azok is, amikor elmegyünk iskolákba, nem így ezek a személyes találkozások, amikor a mi végzett diákjaink, a saját diákjainkkal találkoznak, akkor elmegyünk iskolákba, járunk iskolákba és középiskolákba programot hirdetni, a lehetőséget elmondani a fiataloknak, akkor is tudjuk motiválni a középiskolában lévő fiatalokat, vagy akár általános iskolában lévő fiatalokat, mert ez feladatunk szerintem, hogy elmenjünk, és minél több fiatalt érjünk el, hogy aki szorgalmas, tehetséges és motivált, az kerüljön be ilyen programokba, és lépjenek rá arra a szakmai útra, ami számukra egy alternatívát adhat arra, hogy minél sikeresebbek legyenek, és mi ebbe próbálunk segíteni. Hát ezért is jó, hogy vannak olyan fiatalok, akik meg beleállnak ebbe, és azt mondják, hogy a közösség része vagyok, akkor is, hogyha elvégeztem az egyetemet és az MCC-t is, és akik bent vannak, pedig most itt vannak ösztöndíjasként, azok pedig visszamennek a saját iskolájukba, elmennek más iskolákba, és ez hatékony szerintem, ez a leghatásosabb és hatékonyabb mód arra, hogy a mi munkánkat megmutatjuk, és az, hogy el tudnak jutni magasabb szintekre is, mint a középiskola vagy az általános iskola után egy szakma.
0: A közeljövőben milyen programok állnak előttetek, milyen terveitek vannak?
1: Azt tudom mondani, hogy folytatjuk azt, amit eddig is elkezdtünk. Szeretnénk a fiatalokat támogatni abba, hogy általános iskola után középiskolába menjenek, olyan középiskolába, ami érettségit ad, hiszen az lehetőséget nyújt számukra, hogy utána felsőoktatási intézménybe lépjenek. És aki már bejutott középiskolába, érettségit adó középiskolába, azokat el szeretnénk juttatni egyetemig. És ha valaki beemlő az egyetemen, akkor alapvető, hogy idegen nyelvet tanul, a szakmájában a legjobbak közé tartozik, és diplomát szerez. És persze itt sem véget a munkánk, hiszen szeretnénk a karrierben is segíteni. Ezt mindvégig pályorientációval, karriertanáccsal ezt megtesszük, és akkor is, amikor gyakornoki lehetőséget kell neki szerezni, amikor az ismeretségi körünket meg kell szólítani, hogy a fiatalok kapjanak munkát, akkor mi ebbe odállunk és segítünk a fiataloknak. Én ezt tudom ígérni, hogy a következő időszakban is, hogyha rajtam bulik, akkor ezt fogjuk folytatni, és ugyanilyen minőségű és kiterjedtségű szakmai programokkal segítjük a fiatalok fejlődését, mint most.

0: a közelmúltban mik voltak azok a programok, amit esetleg még kiemelnél, ami fontos volt így az MCC Roma Tehetség program életében, mint akár ez az amerikai út is?
1: Az amerikai utat nem igazán tudom überelni, tehát hogy ez nehéz, de vannak olyan programok, amik a működésünkben jellemzőek. Alapvetően mi Budapesten működünk, budapesti központtal működünk, és a fiatalok nagy része, középiskolások nagy része, azok vidékről Budapestre jönnek, havonta egyszer egy képzési hétvégén. A képzési hétvégéken kulturális szakemberekkel, egyetemi tanárokkal, trénerekkel találkoznak, akik segítenek nekik abban, hogy a kompetenciáik fejlődjenek. Kommunikációs, érdekérvényesítés, nagyon sokféle kompetenciát tudnék itt felsorolni, és ezekben a fiataloknak segítünk. És mellette persze nagyon fontos, hogy ez egy roma tehetségprogram, a roma identitásuk, a közösségi részvételük is legyen erős, ezért hívjuk meg azokat a roma példaképeket, roma kulturális szereplőket, akik pozitív identitást tudnak számukra adni, mert sokszor, ahogy említettem is, ezek a fiatalok a legjobb középiskolákban tanulnak. Ott senki más nincs roma, csak ő, vagy egy-kettő, és nem igazán tudnak úgy találni közösséget, ahol hasonló sorssal rendelkeznek, mint ők. Itt viszont ezt megtalálják. Ez egy olyan kis sziget számukra, ahol a saját problémáikat, lehetőségeket meg tudják vitatni, erre kapnak teret, időt, és egy jó kis közösség is tud alakulni, amire tudnak szerintem építeni egy egész életen át. Tehát, hogy amerikai út az egy ilyen kiemelkedő, a jéghegy csúcsa, de ami a víz alatt van, ez a közösségépítés, a kultúra megismerése és ápolása, ez a fő tevékenységünk, ez az, amire lehet építeni, és amire fiatalok is tudnak építeni. Egyetemisták ugyanígy havonta egyszer találkoznak itt, de közülük 16 fiatal van most, 13-an itt is laknak. Tehát nap mint nap találkoznak, de a kurzust, amit le kell igazából hallgatniuk, azt havonta egyszer tömbösítve teszik meg, hétköznap viszont konferenciákra járnak, ezekre kötelező menniük, havi kétszer legalább olyan idegen nyelvű tudományos eseményekre, ahol megismerik a nemzetközi folyamatokat, ezeket havi kétszer, ha meglátogatják, akkor kiszámolhatjuk, hogy 20 konferencián vannak legalább egy évben, ami nem kevés egyetem mellett, viszont megismerik azokat az embereket, akik a fősodorba tartoznak, akik véleményformálók, és ha valaki 5 évig itt van, a 100 konferencia egyetem alatt, ami látjuk, hogy mekkora ismerettség, mekkora tudásanyag, és ezeket a fiatalokat arra biztatjuk, hogy ezeket csinálják, legyenek ott aktívan, beszélgessenek ezekkel a szakemberekkel, és mellette idegen nyelvet tanulnak. Ha valakinek megvan az angol felsőfokú, elkezdheti a németet, vagy a franciát, vagy a spanyolt, és arra biztatjuk őket, hogy ezeket ne hagyják abba. És persze a cigány nyelv is ugyanígy itt van, ami fontos számunkra, és vannak, akik az angol felsőfok után a cigányt szeretnék megtanulni, ebbe is támogatjuk a fiatalokat. Tehát, hogy óriási lehetőség áll a fiatalok előtt, hogyha valaki bekerül a roma tehetségprogramba, aki ügyes és ezzel él, az szakmailag nagyon tud fejlődni, és hogy persze van kolozsvári út, van brüsszeli útunk, vagy most voltunk először így csoportosan Amerikába, de szerintem az egész fő tevékenységünk az ad a fiataloknak egy olyan erős hátteret, amivel utána tudnak élni nemzetközi szintén is.
0: Ha valaki most szeretne becsatlakozni a Roma Tehetségprogramba, van rá lehetősége, vagy ez majd szeptembertől esedékes számára?
1: Maga a Roma Tehetségprogramba bejutás az egy folyamat. Szeptemberben tud majd kezdeni, de egy felvétel előzi meg. Az a felvételi már februárban elindult, és folyamatos egészen augusztus 9-ig. Várjuk azokat a fiatalokat, akik most 8-osok, és majd beszeretnének lépni a középiskolába, olyan helyre vették fel őket, ami életsiktató. Ezeket a fiatalokat nagyon várjuk. A Roma Tehetségprogramnak az oldalán, rtp.mtc.hu oldalon tudnak jelentkezni. Igazából sok mindent nem kérünk tőlük, mert nem a bizonyítvány minősége a fontos ilyen szempontból, hanem a motiváció, a tehetség és a kitartás. Tehát ha látjuk, ha valaki nagyon tehetséges, de nem annyira tudja, mit akar csinálni, akkor tudunk neki segíteni, de ha tehetséges, nem tudja, mit akar csinálni, nem is annyira érdekli, abban nem igazán. Hogyha van motiváció, és tudja, hogy jobb akar lenni, több akar lenni, akkor hármas tanulóként is várjuk, hogy jelentkezzen, mert sok olyan fiatalt láttam, aki hármas tanulóból a végén olyan diplomát csinált, hogy rögtön doktorira tudott volna menni. Tehát, hogy nem ez a probléma. A probléma az, hogy van-e motiváció, és hogy van, akkor mi abban segítünk. Tudjuk motiválni is a fiatalokat, de megvan a belső motiváció, akkor a legkönnyebb a fiatalnak is, mert nekünk is. Tehát várjuk a középiskolásokat, de ugyanígy várjuk egyetemistákat is. Egyetemisták közül azokat várjuk, akik hajlandóak többet beletenni egyetemi idejük alatt, mint az egyetem. És ha többet beletesznek, akkor többet is tudnak kivenni majd utána. És ez a célja az MCC Roma tehetségprogramnak, hogy utána többet tudjunk adni, többet legyenek a fiatalok, mint a versenytársaik, hiszen ha kimennek a munkaerőpiacra, ott verseny lesz, és ebbe szeretnénk előnyt adni számukra.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fitzenetosz, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate unglico rádió vosajsunem perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Kon patyal, kodozsanel, szói románi patyív. Patyivil, viromes, vigázes, leszke szajexi. Ferikododikhel, sa, manusa szam. Anglao del, szajexi, konszam. Rostás Csaba delduma, andai biblia tumenge.
4: De vlesz arra kaptum en, kamoszte vorbi andai biblia, kataró János, anglulon lél, kataré efta vorbi. O Krisztus korát uzsárel a máre, szogodidosa. Appol a meandó gyeszte píras, szárvojandó gyeszi, ande jegszama meje kávresa, dajle Krisztusa, ande leszke sávesz korát, te uzsárel a me, szogodidosenda. Appol te penasz a me, naja me dos, a me hohavas, daj csináljam de a mende o csacsimo. Appol a me te penasz a máre dosa, voj csacsoj, Taj užarela mare doša, hosela mare, sogodi nasuli maturi. A polame penas, ke amen naj doš, hohavas, hohavas aras leski vorba, ke najan da men do čačo, čači vorba. Kamo ste penava kank, lede vlesko šavo, anda soste mulas, anda mare doša mulas, lesko rad, so ajda sam da leste, kodam mare doša mare bezeha, tele tovel pomende. Da pol čakatunči, a me te jasam glaveste, a mare doša te penas leske. O sun to del kaj kodokamel, hoj lesko čačimo ande mende te trajil. Ke a me kodot te penasa pa mende, a me čisam doša ale. Naj ande mende bezeha, a tunči ko sun to del, da lesko šavo o Kristo, či trajil ande mende. A tunči sarša je penasa me, a me pa jasam do del. Taj palo o Kristo piras, lesko drom. Sarša je kiraslijski buđa, tunči pekadi luma. Sarša je piravastijski vorba. Kedevleski vorba, korkor je o Kristo. Voj si voj das pej pu, osun to del peske šave sam da mende. Ti šave penela mari, a maro šukar trajo što so voj kamel te delame. Muro prapušav tutar, tu so penes pa tute. Do šalo manusa. Kame so sun to del te užarjal ti otrajo. Kačar te bezeha, a trajal ti je doša. Kamis muro prako dite penes, ke to nevo manusa. Kamis te penes kodo ke obasa stila. Kamis tu kodo te penes ke ledeblesko šavo ke erdila. A tunči muro pral pen kodo muro del, do šalo sim. Bud bezehaj pe mande, abo ti žanav te to orduval, ki bud si mori pari maturi. Muro ilo ke erkoj, kamav te užaresles. Kamav kodo, hoj muro ilo tal, čos kamin. Te šaj beše sa Andres sar raj, te trades muro trajom. Po čačodrom, so tu, nam mange, odole se kaj tjurat, da save potrušul. Muro pral, mande muro trajo sas doš. Kano o Kristo, a vrasan de muro trajo, si te penal, bud doš taj bezeha, pari maturi sas pe mande. Vime dem makarun godel, bol dem makarun godel, kešundem leski vorba.

Kodó Ungrikó Rádió Voszasz per ománi síb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: послухачі, наш нічний програм ся скінчив. От здравкати від вас і Іштван Пор, звукмайстер, і Яна Фабія, редакторка. Чуємося о тиждень, а поки меркуйте на ся, будьте здорові!
1: A Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Izhotovlenno zospoverenosti Duna Media Szolgáltató Non-Profit Noe Zakrétoje Akcionernoje Obszestvo. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Üdvözlöm zeneszerető kedves hallgatóinkat! A következő 30 percben a szerb népzene szenvedélyes gyűjtőjéről, feldolgozójáról, mondhatjuk, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjáról lesz szó.

A kiváló zeneszerző Stevan Mokrányac a kelet-szerbiai Negotin városában 1856-ban született 9. gyermekként. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában, majd Zaječarban és Belgrádban végezte. Gimnazistaként hegedült, énekelt az egyházi kórusban, ahol karvezetőként is működött. A szerb államtól kapott ösztöndíj segítségével zenei tanulmányait Münchenben, Rómában és Lipcsében folytatta.

Szerbiába való visszatérését követően a belgrádi dalegylet vezetését vette át, és majd 30 évig állt az énekkar élén. Elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva, ötvözte a szerb nemzet zenéjét meghatározó stílusjegyeket, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszorúból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. Ahogyan az oroszoknál Glinka, a lengyeleknél Chopin vagy a magyaroknál Liszt, az eredeti népzenéhez, népdalhoz, ő is az esztétika és a művészet irányából közelített, stilizálva azt saját zenei ízlésével. Mokrányác kiváló szervezői készséggel is rendelkezett. 1888-ban megalapította az első vonós négyest, 1899-ben Cvetka Manojlovicsal és Stanislav Vinicskivel létrehozta az első zeneiskolát Szerbiában, és megszervezte a Dalegyletek Szövetségét, illetve a Szerb Muzsikusok Egyesületét.

A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukovéti. Ezek a feldolgozások rövid időn belül az ezredforduló Szerbiájában közkedvelt dallamokká váltak, mivel főleg az egyházi kórusok nagy tisztelettel szélesítették repertoárjukat a szerb zenei életbe új szint és irányzatot hozó művekkel. Mokrányász dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Mokrányász életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Az első dalkoszorú az egyetlen, amelyet férfi karra írt Mokrányász. Az 1883-ban keletkezett mű rekordszámú 9 népdal feldolgozást tartalmaz, ami a fiatal és még éretlen szerző jellemvonásait tükrözi. A terjedelem a tökéletes formai egység hiányát eredményezte.

Az imént hallott első dalkoszorúval ellentétben a második már a gazdaságosság és a tömörség abszolút ötvözete. Az 1884-ben keletkezett műben található öt dallamból, melyek közül az utolsó Buda városáról, váráról szól, lírikus, pasztorális hangulat árad.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A következő, sorrendben harmadik dalkoszorú, szintén 9 feldolgozást tartalmaz, de itt már ellentétben az első dalcsokorba gyűjtött dallamokkal, szembetűnőbb a tömörebb egység és a szabadabb szerkesztési elv. Utóbbinak egyik ékes példája a vegyes kar nemek közötti párbeszéde már az első dalban.

Mokranyác negyedik dalkoszorúja a Mirjana női nevet viseli, ugyanis ellentétben az összes többivel ez egyetlen dalból áll, amelynek címe Mirjana. Az 1890-ben keletkezett műnek két változata van. Az egyik B-durban tenor szólóra és férfikarra, a másik pedig, amit most hallanak, E-durban basszus szólóra és szintén férfikarra íródott.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb zeneszerző, etnomuzikológus Sztevan Mokrányác munkásságában nyerhettek betekintést. Sorozatunkat két hét múlva folytatjuk. Várom akkor is önöket. Rádics Milenkót hallották.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdrav.

0: Bocsánati.
1: Maraszín Kata vagyok, Püspök Atlanból jöttem.
2: És ha mesélnél nekünk arról, hogyan szoktad megtanulni ezeket a dalokat?
1: Először a tanárom megmutatja mesenéni, aztán anyukámnak elküldi hangüzenetbe, és ezt sokszor meg szoktam hallgatni.
2: És akkor otthon is énekled?
1: Igen.
2: Tudod, hogy mit énekelsz?
1: Igen.
2: Mit érzel, amikor a színpadon vagy?
1: Nagyon sokat szoktam izgulni. Minél jobban túl akarok lenni rajta.
2: És amikor elkezded, akkor még izgulsz, vagy akkor már nem izgulsz, csak elkezdeni nehéz?
1: Még mindig izgulok akkor, amikor elkezdem, és amíg végig nem éneklem, addig izgulok.
2: Elég sokat láttunk már szerepelni Bánkon is, itt ezen a versenyen is. Hogy érzed magad itt ezen a versenyen?
1: Én nagyon örülök, hogy idáig is eljutottam erre a versenyre, és remélem, hogy még többet is szerepelhetek.
2: Mit jelent neked ez a találkozó? Vannak már itt ismerőseid?
1: Igen, vannak. Galga Györkiek, meg egy csomó másik.
2: És most hallgattad a többi szereplőt is, ahogy énekelt? Tetszettek a többiek?
1: Igen, nekem nagyon tetszettek ők.
2: Ki tetszett legjobban, ha tudsz választani?
1: Tetszettek a Galga Györkiek is, nagyon sokan tetszettek.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 18-a, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban 2 zenész mutatkozik be, akik számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, és kiemelkedő eredményeket értek el. Elsőként Balogh Miklós hegedű művész, majd Egri János junior jazz zongorista mesél életéről, zenéről, a jövő kihívásairól. A riporter Tóti Kenikő.

0: Balog Miklós hegedűművész zenés családban született. Már fiatalon több rangos versenyen díjat nyert. Rövid ideig Németországban dolgozott, majd később a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának tagja lett. 2006-ban alapította meg a Harmonia Garden nevű formációt, amelyben a tradicionális magyar népzene, magyar nóta és csárdás elemeit használja a swing, django swing elemeivel vegyítve. Köszöntöm a stúdióban Balog Miklós hegedűművészt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hegedűsét.
1: Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Kedves Miklós, hát itt általában a portréban mindig ugye a kezdetektől szoktuk megbeszélni a dolgokat, hogy hogyan is kezdődött a hegedűvel való kapcsolata, ki volt a zenész a családban?
1: Hát én teljesen hagyományos, tradicionális zenész családból érkeztem, ha lehet ezt így mondani. Édesapám klarnéton játszott, a nagypapám prímás volt, a régi szabadságszállodába játszottak minden este. Hát az, hogy én zenész legyek, azt hiszem, hogy nem volt sok beleszólásom ebbe az egész dologban. Egészen pici korom óta a hegedű, sajnos más hangszer nem volt otthon a klarnéton kívül.
0: És miért éppen a hegedű?
1: Ezt a szüleim adták.
0: Ők ajánlották?
1: Abszolút ők ajánlották, aztán nagyon élveztem még, mikor pici voltam, mikor nem voltak húrok rajta, és akkor felvételekről nagy sikert arattam a családba.
0: Hát igen, ilyenkor a család ugye észreveszi, hogy a tehetség az tovább
1: örökölődött. Igen,
0: igen. Ez ugye egy hagyományos cigány család volt
1: abszolút.
0: Az önöké. A szülők, nagyszülők milyen zenét játszottak?
1: A hagyományos kávéházi cigány zenét.
0: Kávéházi cigány zenét igen. játszottak, igen. igen. És azt is hallottam már ilyen családokból, hogy, hát, hogy a gyereknek igazán nem nagyon volt választása, ugye igen, ez a mondat.
1: Ez nálunk is így volt.
0: Megragadta a fülemet, és hogy ha lett volna választása, akkor mit csinál?
1: Fogalmam sincs, mert egyszerűen nem adtak választási lehetőséget. Mondhatom azt, hogy abszolút rámerőltették ezt az egészet. Nagyon szerettem, tehát nagyon közel állt hozzá a hegedű, tehát hogy én azzal játszottam meg. Az volt a játékom, mikor pici volt. Kicsit elment a kedvem, mikor már rákerültek a húrok, és akkor jártam zenei iskolába, és akkor viszont nyüstöltem a szüleimet, hogy mindenféle más hangszert hagy próbáljak ki, de hát mindig legyintettek, és akkor mondták, hogy jó. De nem történt változás, és hát tulajdonképpen a gyakorlás, meg az ezzel való foglalkozás már annyira megszoktam tulajdonképpen ezt így 8-9 éves koromban már, hogy utána már szinte egyedül gyakoroltam, és tulajdonképpen nem a szülői
0: kényszerre.
1: Igen, nem a szülői kényszer miatt, hanem.
0: Miért ragaszkodtak a szülei a hegedűhöz feltétlenül? És másik hangszerrel kapcsolatban miért nem voltak engedékenyebbek?
1: Azt gondolom, hogy édesapám, mivel hogy ilyen teljesen tradicionális gondolkodása is volt a zenével kapcsolatban, tehát ő szerette volna, hogy tovább vigyem ezt a cigányzenét, illetve a kávéházi műfajt, ami egyébként, hát ez születésem óta rendkívül közel áll hozzám. Maga a cigányzene és a kávéházi, ez a fajta kávéházi cigányzene, ami ma már eléggé háttérben van.
0: Lehet, hogy volt benne egy olyan, hogy a szülei azt gondolták, hogy a kávéházi cigányzene az mindenkor egy megélhetési forrást jelenthet majd egy zenész számára, de ugye már megváltozott a világ,
1: igen,
0: és már nem egészen így van.
1: Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy ezt már édesapám is tapasztalta, ugye a pályájuk vége fele, hiszen már akkor kevésbé jártak külföldre, kevésbé jártak koncertekre. Én nem azért választottam a klasszikus zenét, tehát a klasszikus zene és a kávéházi cigányzene az így egyszerre történt nálam. Mind a kettőt nagyon szerettem.
0: Hogyha választani lehetett volna, hogy más hangszeren is játszhat, mert ugye említette, hogy szerette volna kipróbálni, akkor melyik lett volna az? Melyik hangszer?
1: Erre azért nem tudok válaszolni, mert nem tudtam kipróbálni, de egyébként sorba, tehát a brácsa, a bőgő, a cimbalom, a klarnétát, mindent ki szerettem volna próbálni. Egyébként ez mai napig működik bennem.
0: És soha nem is próbáltak ki később sem, amikor már esetleg nem a szüleitől
1: függött
0: ez a dolog.
1: Aztán rám ragadt, és folyton kísérleteztem, tehát picit tudok, hát lehet így mondani, hogy meg tudom szólaltatni hangszereket.
0: Meg.
1: Mint például a brácsát, a cimbalmot, a nagybőgőt, persze az kevésbé, a gitárt például, szóval, és ezek a hangszerek tulajdonképpen mind nagyon közel állnak a szívemhez, ezek úgy bennem élnek, de hát nagy űr lenne, hogyha valamelyik műfajt nem játszhatnám.

0: tehetségét hamar felfedezték, mert az egy dolog, hogy a szülők azt szerették volna, hogy zenéjen, de hogy a tehetség az mikor bontakozott.
1: Igen, ki. A Tóth Aladár Zeneiskola számomra egy nagyon meghatározó suli volt. Előtte jártam a 10. kerületi zeneiskolába, aztán az 5. kerületi zeneiskolába, aztán amikor bejebb költöztünk, ugye Rákos keresztül, akkor mentem a Tóth Aladár Zeneiskolába, ahol Dénes László tanár úr volt a tanárom, aki egy meghatározó személy volt az életemben, és tulajdonképpen végigkísért, hát mondhatom azt, hogy a mai napomig végigkíséri, mert mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon sokat köszönhetek neki.
0: Mennyire meghatározó az, hogy az ember mondjuk, mikor bekerül már egy zeneiskolába, ott milyen tanára van, hogy mennyire jó pedagógus, mennyire biztatja, mennyire próbálja a tehetségét kihozni a diáknak? Hát, hogyan jellemezné önt? Milyen volt a kapcsolatuk?
1: Édesapámnak, vagy akár nagyapámnak néztem. Elképesztő tisztelet, hihetetlen tudás, óriási türelem volt a részéről, és hát rengeteget segített a zenei fejlődésbe.
0: Na, akkor mondjuk el azt a példát, amikor először meglátta önt, és meghallgatta, hogy mit tud már esetleg a hegedűn játszani.
1: Ez egyébként úgy volt, hogy a legelső versenyemen voltam, a Koncz János hegedűversenyen, akkor még nagyon pici voltam, 9 éves, és a Dénes tanár úr ott zsűrizett, és ott figyelt fel rám, mert nem a korcsoportom zenei anyagát vittem, hanem jóval nehezebb darabot, és ezáltal figyelt fel rám a Dénes tanár úr, és így kerültem a szárnyai közé. Később aztán ezen a versenyen, mikor már 12 éves lettem, ezt a versenyt már megnyertem Szombathelyen, szintén Dénes tanár úr részvételével, aztán utána a Bartók Konzi.
0: Amikor már egy ilyen versenyt megnyert, akkor erre lehetett számítani egyébként? Ő észrevette, hogy annyira tehetséges a gyerek, hogy ezt a versenyt megnyerheti?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen, tehát hogy a tehetségem az nem volt nagyon kérdőjeles, mert hogy az ilyen elég egyértelmű volt, tehát elég nyitott voltam a zenei dolgokra. Mivel, hogy nem zeneiskolába kezdtem, hanem nagyszülők, nagypapa és
0: tehát már volt egy alapképzés,
1: és, ugye? Igen, volt egy alapképzés, ami ugye nem akotta, és ezáltal nekem elég sok technikai problémám volt. Hát ezek ilyen metodika és didaktikai dolgok, amikre nagypapa nem figyelt, hiszen mindenki úgy tanít, ahogy tanult.
0: Igen, de hát ezt nagyon hamar sikerült elsajátítani, ha igen, utána ugye igen. Megnyerte ezt a versenyt. Utána mit javasolt a tanár, hogy menjen tovább?
1: Természetesen mentem tovább a Bartók konzervatóriumba, ott is a tanárulnak a növendéke voltam. Nagy változás nem történt.
0: Ugye 1996-tól a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba igen. Került. A zeneiskola után ez már ugye akkor egyértelmű volt, hogy itt most már zenész lesz, tovább folytatja. Volt még esetleg valamikor kétség önben, hogy ezt a pályát választja?
1: Azt hiszem, hogy kétség soha nem volt.
0: Mennyi gyakorlást igényel ez naponta? Például, mikor a zeneiskolától mondjuk eljut valaki a konzervatóriumig, mert itt hallottam már művészek több órás gyakorlás napi szinten.
1: Igen, a több órás gyakorlás az elengedhetetlen. Minden zenész számára a több órás gyakorlás sajnos elengedhetetlen.
0: Jó, de itt még gyerekről beszélünk. Tehát egy gyereknél ugye azt mondja, 12 éves volt. Tehát 12 évesen például napi több órát gyakorolni, ez hogyan állt össze a napi rendben?
1: Hát én nem mondom, hogy nem volt zsúfolt. Hát suli után gyakorlás, aztán szólfés,

0: Ezek teljesen elmaradtak, és ez erről a zene tehát.
1: Aztán majd még beszélünk a zenei pályafutásáról. A konzervatóriumi éveiről, ugye azt említette, hogy ott már azért tele volt zenészekkel mindenki, a baráti köre is.
0: Igen, ott...
1: Hogyan teltek ezek az évek egyébként? Ez miről szólt? Dolgoztak-e már esetleg? Már jártak-e valahová zenélni?
0: Nem, nekem a zenekari élet az később kezdődött. Tulajdonképpen a főiskolai év után kezdődött a zenekari élet. Természetesen én is, mint a többiek, jártam kisegíteni a suli mellett, tehát voltam az operában, voltam a különböző zenekarokban, ezek működtek.
1: Tehát nem állandó munkahely volt?
0: Nem állandó munkahely, de sok zenekarban ilyen megfordultam.

0: A zenekari élet egy külön műfaj, és zenekari tapasztalatot még nem szereztünk, ezért van szükség arra, hogy kisegítsünk a suli mellett, ugye, hogy azért valamilyen szintű tapasztalatot a zenekari életben, a karmest, a szólamvezetőkkel kapcsolatban, tehát hogy megtanulni, hogy mire kell figyelni, egyáltalán a karmester az ugye, hogy működik és miként. Nyilván a zeneiskolákban voltak iskolazenekarok, de az kicsit más, úgy gondolom, mint a rendes profi zenekar. És abból a szempontból is más, hogy még egészen fiatalok vagyunk, egy felnőtt zenekarba bemenni, ott még tele van az ember meglepetéssel, és sok meglepetés is éri.
1: Egy szép emléket, ha el tudom mondani.
0: Például, hogy van egy darab, amit játszik a zenekar, és én otthon ezt megtanulom és kigyakorlom, és azok a forték, azok a pián, azok a dinamikák, azok a zenei mondatok, mondani valók, azok nem biztos, hogy egyáltalán úgy van, ahogy én azt elképzeltem, illetve én azt kigyakoroltam otthon.
1: Tehát amikor már ugye összejátszák az egészet, nem?
0: Amikor külön gyakorlom.
1: Igen, külön gyakorolom, egészen más, mint amikor összejátszák.
0: Igen, hiszen egy szólamban ugye 6, 8, 10, 12, 14 ember is lehet, és hát nem szerencsés, hogyha a szólista attitűddel játszunk például egy zenekarba. Hát ugye a zenekari életben az alkalmazkodása a fő.
1: Legfontosabb,
0: és igen. Az együtt lélegzés.
1: Tehát ez egy nagy csapatjáték.
0: Egy óriási csapatjáték. És ugye még a karmesternek a mindenféle
1: jelzéseit
0: és inspirációit elfogadni.
1: Mennyire számít, hogy milyen jó például a karmester.
0: Én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon sokat számít. Ugye a zenekar lelkének, mint a zeneiségének nagy dolga van ott a zenekar előtt, és hát tulajdonképpen csak rá tudunk számítani.
1: Erről is beszélünk majd, ugye, mert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában is játszik, illetve hát ez a munkahelye, ha jól tudom. De még mindig maradjunk itt azért a fiatal kornál. Ugye említette, hogy amikor egy ilyen nagy zenekarba bekerül fiatalként, akkor mindent figyel, próbál ellesni az idősebbektől. Az idősebbek mennyire figyelnek önökre, a fiatalokra? Itt van ez a fiatal gyerek, te jól játszik, tehetséges, vagy valami ilyesmi.
0: Ha az ember tehetséges, akkor valószínűleg könnyebb, illetve segítőkészebbek talán az idősebbek. Mondom, ezt embere válogatja. Én nekem ebből a szempontból is nagyon szerencsém volt, mert az első ilyen tradicionális szimfonikus zenekar, ha mondhatom így, az a debreceni filharmonikus zenekar, ahol nagy átlagban akkor még az idősebbek voltak többségbe, és akkor én ott fiatal, 7 hónapos friss diplomával megérkeztem, mint koncertmester.
1: Koncertmester, 2005 és 2008 között igen, volt igen. A debreceni filharmonikus zenekar koncert.

0: mestere.
1: Iszonyatosan kedvesen és aranyosan fogadtak, tényleg, és mindenben segítettek, amiben egy zenekari élet.
0: Segítheti a fiatal?
1: Igen, abszolút.
0: Ugye, amit lehetett azért, azt végig mindent tanult, kitanult. 2000-től 2004-ig volt ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán.
1: Igen.
0: Ahol Járdányi Zsófia volt a tanára.
1: Igen.
0: Hát ez a főiskolai év, ez évek, úgy mondanám, ezek már egy magas szintre vitték a zenei tudását minden szempontból. Mi az, amit még itt a főiskolán új dolgot megtanulhat az ember? Mit csiszolnak
1: mai
0: még?
1: Mai napig tanulunk új dolgokat.
0: Az nagyon jó.
1: Abszolút, ez nem szünetel soha. A főiskolai évek azok, mondhatom, hogy csodálatosak voltak. Remek barátságok alakultak ki. Később aztán ebből csináltunk egy zenekart a főiskolai évek alatt.
0: Milyen amit, zenekart?
1: Hát egy más jellegű és más stílusú zene, mint a klasszikus zene. Hát Django, Swing Django a hivatalos neve. Ez Django Reinhardt, 100 éve született belga származású cigánygitáros, aki hát szinte mai napig elképesztő, ha meghallgatjuk a felvételeit. Ez olyannyira megragadott bennünket, ez a fajta zene, hogy leültünk, és aztán egy pár évvel telt ezzel, hogy ezt csináljuk. Hát ez a zenekar tulajdonképpen mai napig működik. Hát nem túl gyakran játszunk.
0: Tehát összejárnak még azért mindig?
1: Abszolút összejárnak,
0: megvan a formáció?
1: Mert hát ha nem zenélnénk, valószínűleg akkor is összejárnánk már.
0: Ennek a zenekarnak valószínűleg nem csak az a funkciója, hogy most itt koncertekre járnának,
1: igen,
0: vagy minden, hanem hogy valahogy
1: vagyunk, hanem tényleg nagyon-nagyon
0: örömzenélnek együtt, úgymond.
1: Nagyon régi barátok vagyunk, és ezáltal a mai napig összeülünk és játszunk.
0: És jól esik, hogy a klasszikus zenéből egy kicsit átmenni
1: hát
0: a
1: nekem valami,
0: másik műfajba?
1: Tehát, hogy ez nekem ilyen misztikus dolog, és igen, tehát tulajdonképpen nehéz nekem ezt szavakba önteni, de igen, imádunk. Tehát ugyanolyan része ez a fajta zene, mint a klasszikus zene, vagy akár a kávéházi cigányzene. Ezt a Django Swinget, amikor már megszólaltunk egy pár év múlva, kevertük a magyar kávéházi cigányzenével, így neveztük el Hungarian Gypsy Django Swingnek.
0: Ez az az együttes, amelyikben ugye van a hegedű, a Django gitár, harmonika, ritmus gitár és nagy bőgő?
1: Igen, igen, igen.
0: Hát ez így szépen összeharmonizálják ezeket a hangszereket. Ez nyilvánvaló, hogy itt már nem csak a magyar népzenei hagyományok, hanem itt ötvöződik a cigányzene, meg mindenféle zene. Önök konkrétan milyen zenét játszanak? Akkor is, amikor mondjuk ez nem kerül a nyilvánosság elé.
1: Improvizatív, swinges. Tulajdonképpen ezt Belgiumban manus swingnek nevezik.
0: A manus swing, igen.
1: Ez Franciaország és Belgium, Hollandia, ez az ottani cigányzene tulajdonképpen, amit mi kevertünk a magyar kávéházi.
0: És ott is van mindig hegedű benne, vagy ezt már önök alakították, ezt a hangszerelést?
1: Igen, tulajdonképpen annyira nem jellemző. A műfajnak a nagy alapítója Django Reinhardt és Stefan Grappelli így robbantak be a köztudatba.
0: Igen, azt tudom, hogy gitárosok nagyon vonzódnak ehhez a műfajhoz, de hogy hegedűs, ráadásul aki klasszikus zenét játszik, azért ez érdekes.
1: Arra nem tudok válaszolni, hogy ez hogy jött. Ez valószínűleg ugyanúgy jött, mint a kávéházi cigányzene, hogy ez valahol bennem él, és a fantasztikus barátaim és kollégáim kapcsán ezt így elő tudtuk tulajdonképpen hozni, és ennek nagyon örülök, hogy ez működik, mert ez számomra egy ilyen kikapcsolódás.
0: Igen, erre gondoltam én is, hogy valószínűleg ez egy kikapcsolódás lehet. Picit haladjunk akkor gyorsan tovább, mert nagyon sok minden van még. Ugye említettük a debreceni filharmonikus zenekart, ahol koncertmester volt, de hogyha jól értem, közben Németországban is játszott.
1: Igen, Westerland, ez egy német kis sziget, és ott kurzenéltünk szintén fantasztikus kollégákkal. Minden évben 2 hónapot játszottunk kint, és hát egy csodálatos hely, és az is egy fantasztikus repertoár szerzés volt.
0: Talán nem is készítettem még olyan cigányzenésszel interjút, vagy cigány származású zenésszel interjút, aki nem mondta volna azt, hogy külföldön is járt, külföldön is zenélt, vagy még akár most is zenél külföldön. Itt most az a kérdés, hogy sokszor esetleg mondjuk a pénzkereseti lehetőség vonzza oda a zenészeket, vagy felfedezni valamit, az újat, vagy megmutatni magukat?
1: Én azt gondolom, hogy ez is az is. Tehát lehet találkozni fantasztikus emberekkel, fantasztikus művészekkel, akik külföldön megfordulnak, és egész véletlenül találkozunk. És ugye hát...
0: Ez egy jó hely, hogy az emberek kapcsolatot építsenek is például?
1: Én azt gondolom, hogy igen. És hát zenével ugye sokkal könnyebb barátkozni is, és szót érteni is. Igen. És hát természetesen az anyagi vonzata is játszik, és a fantasztikus muzsikusok, akikkel kint voltam.
0: De hát ön ettől függetlenül több versenyen is díjat nyert, ugye 95-ben, 98-ban.
1: Igen, ezek a konciánus hegedű versenyek. Igen. Aztán a főiskolai évben is volt egy.
0: És aztán volt vonós. 2002-ben is, igen, például. Igen. Sőt, a Bartók Rádió külön díját is megkapta. Igen. Hát ezek a díjak azért gondolom ösztönzik új és újabb dolgokra.
1: Igen, abszolút, persze. Hát ezek visszajelzések arra, hogy az ember, ha megfelelően dolgozik és kellő figyelmet fordít rá, akkor csak lesz belőle valami eredmény.
0: 2010-ben a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hegedűse lett.
1: Iszonyat szerencsésnek érzem magam, hogy például a tagja lehetek a rádiózenekarnak. Fantasztikus koncertek vannak, csodálatos karmesterek, személyes szerencsém, hogy Vásári Tamással dolgozhatok együtt, aki egy mai napig egy élő legenda, és már nagyon régóta egy élő legenda, illetve Kovács János, vezető karmesterünk, aki szintén egy óriási muzsikus és fantasztikus karmester, és Ricardo Frizza, az olasz származású, fiatalabb, de ő is fantasztikus karmesterünk. Velük folyamatosan dolgozunk és koncertezünk.
0: Mik ugye az előbb említette, hogy hát még mindig van tanulnivaló. Mi az, ami még mindig tanulnivaló, amikor már az ember mondjuk 15 évet egy ilyen zenekarban, egy ilyen neves zenekarban játszik?
1: Mindig vannak új darabok, régen nem játszott darabok. Rengeteg kortárs zenét játszunk, ami rendkívül nagy igényességet kíván és türelmet is. Ezeket folyamatosan az ember tanulja, hiszen az új zeneszerzőknek is új ötletük van, ami utána kell nézni, és hát ezeket meg kell tanulni. Tehát a zene, én azt gondolom, hogy nem tudom, olyan talán, mint a Biblia, hát hogy az ember minél jobban beleássa magát, annál jobban rájön, hogy ez az élet még kevés ahhoz, hogy mindent megtanuljunk. Úgyhogy hát igyekszünk minél több mindent tudni.
0: Akkor most még egy picit beszéljünk a hangszerről, hiszen egy zenésznek ez a legfontosabb dolog, a hangszer a kezében. Nem mindegy, hogy milyen hegedűn játszik.
1: Inkább eszmély értéke van. Mind a két nagypapámnak a hegedűjét örököltem, illetve most kaptam a rádiózenekartól egy francia hegedűt, amin játszok, és most ezt használom.
0: A családban ki fogja tovább vinni ezt az örökséget?
1: Van egy 3 éves kisfiam, és egy 1,5 éves kislányom. Hát azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy ők is zenéljenek.
0: De ez nem úgy, ahogy az ön édesapja tette, hogy nem volt más választás?
1: Nem volt, az se volt annyira drasztikus tulajdonképpen, hanem, hogy mondjam ezt, tehát annyira természetes volt ez a...
0: Igen, ez adta magát, nyilvánvaló.
1: Igen, így van, adta ez az egész zenei dolog magát. Szóval hazudnék, hogyha nem lettek volna olyanok, hogy már pedig gyakorolni kell. Tehát akkor még egészen pici voltam, tehát hogy egy ösztönzésszerű dolog kell a gyereknek, és amire az ember észbe kap, már magától csinálja és imádja.
0: És ez így lesz majd a gyerekeknél, és nagyon, figyeli nagyon, azért egyébként, hogy melyiküknek lesz majd a hallása képessége?
1: Mind a kettőnek van egyelőre.
0: Kicsi az még nagyon pici?
1: Nagyon pici, de nyúl a hangszerére, és imádja a zenét hallgatni, és én azt gondolom, hogy a mai világban az nagyon fontos, hogy legyen kapcsolatuk a zenével, és valamilyen hangszerrel.
0: Igen, ez gyerekeknél különösen nagyon fontos, de ugye az imént említettük, hogy a kávéházi cigányzenének már nincs jövője. Ön hogy képzeli el a jövőben? Például, hogyha mind a két gyermeke zenész lesz, akkor hogyan viszik tovább ezt az örökséget? Mert ugye ez egy örökség a családban, mindenki zenész volt.
1: Én abba bízok, hogy a kávéházi cigányzene is előbb-utóbb visszanyeri az eredeti pompáját. Már csak azért is, mert tényleg fantasztikus muzsikusok vannak, akik jelen pillanatban nem tudnak érvényesülni pont a hely miatt, illetve a helységek miatt, ahol nem tudnak együtt játszani. És én bízok benne, hogy ez a nagy technikai fejlődés mellett talán visszajön ez a pompa, ez a csoda, ami egyébként a miénk.
0: És ha nem a kávéházi cigányzene, akkor akár a klasszikus is szóba jöhet?
1: Mindenféleképpen, hiszen ez a klasszikus zene iránt ugyanígy vélekedek.
0: És még a harmadik verzió is ugye
1: ott van. És a harmadik verzió, igen, ami a Django Swing, az pedig a személyes kedvencem, ami tulajdonképpen nekem a nyaralást, a pihenést és a feltöltődést jelenti.
0: Említette a zenekarát, Harmonia Garden. szinten. Ez a zenekar most szünetel?
1: Tulajdonképpen igen. Mondhatom, hogy néha vannak koncertjeink, és a barátainknak és a maroknyi szurkolótábornak játszunk nagy örömmel. De hát új ötletek és új repertoár. Tulajdonképpen minden másfél évente vagy két évente csinálunk egy lemezt, a legutóbbi a Kőkény Attila.
0: Csordás Ákossal.
1: Igen, Csordás Ákos, Szirtes Edina Mókussal dolgoztunk sokáig, aki szintén egy fantasztikus, tehetséges és nagyon sok színű.
0: De jazzklubokban és zenei fesztiválokon is felléptek ugye ezzel a formációval?
1: Abszolút, igen.
0: Balogh Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Gondolom, hogy majd lesznek még fejlemények az elkövetkező években. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: zene az életem, mondja Egri János junior. A junior primadíjas jazzzongora művész muzsikus dinasztia gyermekeként jött a világra. 2015 óta játszik aktívan, mint jazzzongorista, előtte énekesként tevékenykedett a színpadon. A 2023-ban alapított trió formáció Trio Johnology néven ismert. Stílusa a modern mainstream jazz műfajára épül, ám emellett számos egyéni, a klasszikus és az igényes populáris zene által inspirált stílusjegyeket is alkalmaz. Előadó művészként a Trio Johnology-val, közreműködő zenészként pedig számos produkcióval, külföldi jazzklubokban, fesztiválokon és rangos hazai helyszíneken lép fel. Köszöntöm a stúdióban a junior primadíjas Egri János junior jazz-zongora művészt.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Muzsikus dinasztia gyermekeként jött a világra. Feltételezem, hogy ez már meghatározta a jövőjét sok szempontból. Hogyan történt ez pontosan?
1: Igen. Muzsikus dinasztia gyermekeként születtem. Anyajágról és apajágról is muzsikus rokonok vesznek körül engem. Édesapám nagybőgős, Egri János és basszusgitáros. Édesanyám klasszikus zongorista volt. És hát édesapám nem csak szülőnként, hanem zeneileg is nagy hatása volt rám a mai napig. És azt vette észre, hogy az énekesi tehetségem az elég erős. Otthon énekelgettem így a konyhában. Könnyű zenei slágereket, amerikai és dél-amerikai slágereket is, 5-6 éves koromban. És emellett a zongora is érdekelt, aztán nem tudtam előtte, hogy most akkor melyik legyen az első számú, úgymond hangszer. De úgy gondoltam, illetve a szüleim is úgy gondolták, hogy mivel a zongora az mindenek az alapja, így beirattak engem a Józsefvárosi Alapfokú Zeniskolába, klasszikus zongora szakra.
0: Itt álljunk meg még egy pillanatra, mert hogy majd mindjárt erről is beszélünk, de még maradjunk a kisgyerekkoránál, hogy mennyire volt az meghatározó, ugye ez a zenei vonal, hogy a gyerek is zenész lesz majd?
1: Ugye ebben nőttem fel, tehát éjjel-nappal szólt a zene, tehát édesapám, édesanyám gyakoroltak, illetve zenét hallgattak, de semmiféleképpen nem erőltették rám azt, hogy nekem is zenésznek kell lennem, tehát adott volt, és abszolút úgymond megfertőzött engem a zene, aztán később a jazz műfaj is.
0: Erről is fogunk még beszélni. Ugye az első komoly fellépése az az édesapja 40. születésnapján történt. Ön akkor pontosan hány éves volt?
1: Én 9 éves voltam.
0: 9 évesen már kiállt a színpadra. Mi volt ez akkor pontosan, hogyan emlékszik
1: erre
0: vissza?
1: Igen, ez volt az első, úgymond komolyabb fellépésem. A Magyar Rádió Márvány termében ünnepeltük édesapám 40. születésnapját, olyan neves művészek közreműködésével, mint Olá Kálmán és Balázs Elemér, és két dalt énekeltem. Az egyik egy híres dél-amerikai sláger, melyet már magyar előadók is előadtak magyar nyelven, ugye a Szeretlek én, spanyol Bessame Ucho, és ezen kívül egy nagyon kiváló dél-amerikai zeneszerző Kike Santander kompozícióját énekeltem el, mely a híres mexikói énekes Alejandro Fernández által vált híressé, a dal címe No se olvidar.
0: Na hát akkor most egy kis élményt erről kérnék, hogy ez milyen volt 9 évesen színpadra állni, és ez első eset volt, tehát amikor ilyen nagy közönség előtt színpadra állt?
1: Igen, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon izgultam, mai napig emlékszem. Tehát volt egy műsor, egy sorrend, hogy kik lépnek fel, ugye nem csak én voltam úgymond vendég énekes, mellettem Szőke Nikolett a jazz énekes is fellépett, amely számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy egy színpadon állhattunk együtt, és hát állandóan kérdezgettem a többieket a backstage-ből, hogy akkor mikor jövök már, mikor kell odaállnom, mikor szólítana. Tehát az teljes szokatlan helyzet volt számomra, ugye még nem volt ebben tapasztalatom, rutinom, így nagyon nagy izgalom volt benne.
0: Ilyenkor mitől fél az ember leginkább?
1: Tehát az is, hogy nagy közönség elé kell állni, nem pedig otthon a nagy szobában adom elő a dalokat, hanem egy koncertteremben nagy érdemű előtt. És hát az is benne van a pakliban, hogy elfelejthetem a dalszöveget. És az is, hogy például van egy hangszeres szóló az énekes produkcióban, és akkor addig kisgyermekként akkor mit kell csinálnom, állok, vagy mozogjak, vagy merre nézzek. Tehát ez gyermekkoromban ez mindig kérdés volt számomra, és akkor így hozott bennem egy ilyen úgymond picit kellemetlen érzést, helyzetet, úgymond szégyellős voltam, és úgy gondolom, hogy most már ezt sikerült legyőznöm, de
0: biztos
1: egy darabig,
0: vagyok benne.
1: De egy darabig ez így volt mindig.
0: Azt szokták mondani, hogy az ember, amikor először színpadra kerül, akkor vagy megszereti ezt a helyzetet, a szereplést, vagy nem. és egy életen át mindig szorong, amikor a színpadra kell lépnie.
1: Igen, igazából énekesként volt velem ez a helyzet, mivel 7 éves koromban iratkoztam be zongorára, így 8 év alatt a zeneiskolában voltak ilyen zeneiskolai hangversenyek, ahol előadtam klasszikus darabokat zongoristaként, és abban a helyzetben nem volt számomra kellemetlen. Tehát amikor zongoristaként álltam színpadra, illetve ültem színpadra, akkor nem volt ez az akkora izgalom, mint amikor énekesként felveszem a kontaktot a közönséggel, és akkor így előre kell nézni a nagy érdemű elé.
0: Kik voltak a tanárai? Mennyire volt meghatározó az, hogy kik tanították?
1: Hát nekem nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok annak a tanárnak, aki a 7 éves koromtól tanított egészen 8 évig az alapfokú zenéskolában. Őt Tollasiné Kelemen Líviának hívják, aki segített a zongora tudás megszerzésében nagy részt. Aztán a középiskolai tanulmányaimat a Weiner Leó zeneművészeti szakközépiskolában kezdtem, és így folytattam még a klasszikus zongora tanulmányaimat, és ott egy évig jártam, Nagy Gáborhoz jártam, és neki is rengeteg mindent köszönhetek így a zongora tudásban.
0: Úgy is mondanám, hogy mindent végig tanult, amit lehetett ezen a téren, de erről még mindenről fogunk beszélni, még most egy picit maradjunk és haladjunk kronológiai sorrendbe. Ugye 2010-ben közös jazzalbumot készített édesapjával, amelyen ugye amerikai jazz standardeket és popslágereket énekelt. Hogyan jött az album ötlete, és kik szerepeltek még ezen az albumon?
1: Úgy említettem a beszélgetés elején, hogy 6 éves koromtól énekelgettem otthon jobbnál jobb könnyű zenei slágereket, és már az elején ígérgette nekem apám, hogy fog egy olyan albumot készíteni, ahol szeretné, hogy én legyek a vendégének. És hogy erre készüljek fel, és gyakoroljak, és fejlesszem magamat. Így eljött az idő, hogy Voice and Bass címmel jelent meg ez az album. Ugye ez ének, hang és basszust jelent, Voice and Bass. És hát akkoriban nagyon nagy hatással volt rám a mexikai énekes Alejandro Fernandez mellett, hát a nagy amerikai előadók, többek között Stevie Wonder és a pop király Michael Jackson is. És hát az album felvétele előtt pár hónappal választottuk ki, hogy melyek legyenek azok a dalok, amelyekben én közreműködni fogok. Így két olyan dalt választottam én, mely mai napig a szívem csücske. Az egyik egy Stevie Wonder, más pedig a Michael Jackson szerzemény, az Overjoy és a One Day in Your Life. Ezeken kívül még két dalt kellett énekelnem apám kérésére. Az egyik volt a Smile, mely Charlie Chaplin szerzeménye. Ezt Michael Jackson is előadta 1995-ben a History című albumán, és ezen kívül egy amerikai örökzöldet elénekelte még, az Oz a csodák csodája című film betétdalát, címe Over the Rainbow.
0: Milyen volt ez a stúdió felvétel? Milyen volt ennek a hangulata?
1: Hát úgy éreztem, és mai napig úgy érzem, hogy abszolút nagy kontraszt van izgalomban és érzelemben egy koncertfelépés és egy stúdió felvétel között.
0: De teljesen más, ugye a kettő.
1: Teljesen más, tehát abszolút különbözik a kettő hangulata. Stúdió felvétel közben nincs számomra akkora izgalom, mint egy fellépésen.
0: Hát ezt többször is fel lehet énekelni.
1: Ráadásul abban az időben, tehát 11 éves voltam, amikor ezt az albumot felvettük. Mostanság többször volt olyan, hogy nagyobb izgalom volt bennem, így 26 évesen, mint 11 évesen. Úgy mentem be a stúdióba, életemben először, mintha csak bementem volna egy lakásba, és el kellett énekelnem pár dalt.
0: Lehet,
1: tehát
0: hogy
1: nem volt bennem izgalom.
0: Nem fogta fel még annyira ennek a súlyát esetleg?
1: Nem, abszolút nem.
0: Tehát most már azért sokkal felelősségteljesebben áll ezekhez a dolgokhoz. Engem még az is érdekelne, hogy azért 11 évesen még egy gyerek játszik, meg a barátaival van.
1: Igen.
0: De én úgy érzem, hogy már önnek egész fiatalon az élete egy ilyen komoly fordulatot vett.
1: Igen, abszolút. Tehát kiskorom kezdve a zene az életem. Tehát minden napomat körülvesz a zene valamilyen formában, és tehát abszolút úgy érzem, hogy a zene ural engem. Abban az időben az volt a tervem, hogy klasszikus zongoraművész pályára fogok készülni. A családban is ez volt az álom, a szüleimnek is, hogy egy klasszikus zongoraművész legyen belőlem. Így a Weiner Leó zeneművészeti szakközépiskola első évének az elején, ezt még én is így éreztem, aztán később jött bennem egy olyan érzés, hogy nem érzem magam szabadnak. Tehát mai napig imádom a klasszikus zenét, és mai napig hallgatom ugyanúgy, mint a többi műfajt, és tudom, hogy mindennek a klasszikus zene az alap, és a legnagyobb műfaj tényleg a zenében, a zene történelemben. De engem zavartak a kötöttségek, tehát a klasszikus zene eléggé kötött műfaj, és akkoriban Már a könnyű zene mellett elkezdtem jazzt is hallgatni, de tehát nem a család által, az sem erőltette apám, tehát magamtól kezdtem el jazzt hallgatni és jazz iránt érdeklődni, és elkezdtem jazzt is énekelni, és úgy éreztem, hogy énekeltem gyerekkoromtól fogva, lemezen is közreműködtem apámmal, hogy akkor az énekre helyezem inkább a hangsúlyt, és így felvételt nyertem a Bartó Béla konzervatórium jazzének szakára. Tehát ez volt, ez az átmenet volt a klasszikus és a jazz között.
0: De még előtte volt az Egyházi Művek című lemez, amelyen két olasz nyelvű dalt énekelt.
1: Ahova jártam zeneiskolába 8 évig, a szolfés tanárnak a lánya egy zeneszerző, Mendőri Gyöngyinek hívják, és ő kért fel erre, hogy két egyházi művét adjam elő, melyre olasz szöveget írtak, és hát én örömmel fogadtam, és nekik is nagyon tetszett a felvétel, és aztán ki is adták szerzői kiadás módon.
0: Itt ugye említette a Bartók Béla konzervatórium jazzének szakát, ahol folytatta a tanulmányait. Na most erre az időszakra hogyan emlékszik vissza, hiszen már itt a tanulmányai alatt én úgy tudom, hogy folyamatosan koncertezett is.
1: Igen, tehát amikor elkezdtem a Bartók Béla konzervatóriumban tanulni éneket, onnantól fogva jöttek fellépések énekesként, édesapámmal, illetve az én korosztályomban lévő barátaimmal, zenésztársaimmal, többek között nagybátyám kisebbik fiával, ifjabb Olák Álmánnal, aki szintén junior primadias jazz előadó művész, mint én. Együtt kaptuk egyébként 2021-ben, és együtt kezdtük el a jazz tanszakot, és együtt is fejeztük be. Mellette még megemlíteném Jónás Gézát is, aki nem tanulta a konzervatóriumban, de egy időben kezdte el a jazz tanulását, illetve a jazz-t, mint művelni színpadon. És akkoriban volt egy verseny, 2014-ben Marosvásárhelyen rendeztek meg, Student Jazz Festival néven, ahol összeállítottam egy jazz kvartettet énekesként, melyben Jónás Gézát hívtam nagybőgőzni, Máté Simon dobolt és Farkas József zongorázott.
0: És ahol a legjobb énekes improvizációért járó külön díjban is részesült. Igen, gratulálok.
1: Igen, köszönöm, igen. Igen, az volt az első, úgymond első nagyobb elismerésem és díjam pályafutásom során. Aztán később az Egressy Béni konzervatóriumban megrendezték a harmadik országos jazz zenei versenyt, mely a híres magyar jazz szaxofon művész Lakatos Ablakos Dezső emlékére lett megrendezve. Szintén énekesként indultam, és az első korcsoport ének kategóriájában első helyezést értem el, mely számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, olyan zsűritől kaptam egy ilyen elismerést, mint Szakcsi Lakatos Béla és Szőke Nikoletta. Ez a verseny által lehetőséget kaptam fellépni az Opus Jazz Clubban Szőke Nikoletta Quartet koncertjén, mely nagyon nagy élmény volt számomra. Ezt követően jöttek már változások az életemben. Ugye említettem, hogy az énekre helyeztem a hangsúlyt, de aztán visszajött a zongora.
0: Ugye 2015 óta játszik aktívan, mint jazz zongorista, előtte csak énekesként tevékenykedett színpadon, de ön eleinte ugye autodidakta módon sajátította el a jazz zongorázás fortéjait, hogyha jól tudom.
1: Így van. A Bartók Konzi ideje alatt, amikor énekszakra jártam, elkezdtem autodidakta módon úgymond elsajátítani a jazz zongorázás fortéjait. Mivel volt egy 9 év klasszikus tapasztalatom, az sokat segített ebben, és így magamtól elkezdtem így otthon gyakorolgatni zongorán jazzt. Aztán a családban többen meghallották.
0: Mit szóltak hozzá egyébként?
1: Hát a család az abszolút jazzzenész dinasztia, tehát nem csak édesapám, tehát anyajágról, ugye a nagybátyám Olák Álmán jazz zongoroművész, illetve a szakcsilakat Béla feleség az én nagynéném.
0: Igen, de ők azt szeretik volna, hogyha komoly zenét tanult volna, nem? Úgy volt az elején, hogy említettem.
1: Hát igen, igen, édesanyám arra biztatott, igen, aztán engem megfertőzött a jazz műfaj. Hát ugye az első tanárom azt vette észre, hogy nagyon nagy tehetségem van a klasszikus zenéhez. Így ő is azt javasolta, hogy maradjak ezen a pályán. Csak ugye az volt a probléma, hogy nem gyakoroltam eleget klasszikust. És nem is szerettem gyakorolni, illetve művelni sem, csak hallgatni, ahogy az előbb említettem.
0: Már nagyon sok versenyt említettünk, ahol nyert, illetve hát az első, ami ugye a meghatározó volt. 19-ben ugye részt vett egy kétszezonos francia turnén, ahol már énekesként jelent meg, és ahol francia, igen, görög, macedón és angol nyelvű dalokat is énekelt.
1: Igen, egy egyetemi hallgató osztálytársam keresett fel engem, illetve ő ajánlotta nekem ezt a lehetőséget. Egy népi táncegyüttes közös projektet alakított egy népi zenekarral, ahol rengeteg műfaj megfordult ezen a projekten. Tehát volt kávéházi cigányzene, volt balkán, illetve francia chanson műfaj is. Ezt a két szezonos turnét én elvállaltam, és nagyon is örömmel vettem. Bejártuk egész Franciaországot, rengeteg francia város fellépési intézményében és helyszínén volt lehetőségünk fellépni. A legnagyobb közönség az Toulouse-ban volt, ott 1000 ember előtt.
0: Kik voltak az érdeklődők? Külföldön mennyire vonzza a cigányságot például az ilyen jellegű zene?
1: Hát abszolút, tehát a magyar kávéházi cigányzene úgymond az egy hungarikum. Tehát nem csak így a kultúrában, tehát a turizmus is abszolút, tehát itthon az az első egy külföldi embertől, hogy olyan helyre szeretne menni mondjuk vacsorázni, vagy megszállni, ahol kávéházi cigányzene játszik, tehát élő zene.
0: Igen,
1: élő
0: csak zene. Az utóbbi időben egy kicsit már ez kihaló félben van, ez a igen. Tevékenység, és nem azért, mert nem lennének zenészek, hanem azért, mert mondjuk a vendéglátósok másképpen gondolják, és talán az olcsóbb megoldás.
1: Igen, sajnos.
0: Miatt nem feltétlenül egy egész zenekart szeretnének fenntartani. Ön hogyan látja, nagyon fiatal még ehhez, de hogyan látja, hogy mi lesz ennek egyébként a jövője?
1: Én, mint kívülálló mondok véleményt erről, mivel én jazz zenész vagyok, de tehát az én családomban is van több kávéházi cigányzenész, akik éttermekben és szállodákban játszottak. Tehát nekem az a véleményem, hogyha az ilyen kávéházi cigányzenekaroknak fellépési lehetőségük van külföldön, az sokkal nagyobb érdeklődést kelt az ottani közönségnek, mint hogy itthon fellépjenek. Tehát külföldön több lehetőség van.
0: Most akkor térjük át egy kicsit a jazzre.
1: Igazából a jazz műfaj is elég nehéz helyzetbe került már, én úgy érzem. Tehát a hagyományos, tradicionális mainstream jazz műfaj, az már úgy érzem, hogy nehezebben befogadható közönség számára. Ezért alakult ki több ágazat a jazz műfaján belül Magyarországon is. Több műfajt így összekevernek, és akkor úgy próbálják úgymond meggyőzni a nagy érdeműt. Igazából én is próbálok új stílust teremteni a zenekarommal.
0: Említsük meg a nevét a zenekarnak.
1: A zenekar, illetve a trióm neve a Trio Johnology. A Johnology az egy szójáték, tehát a standard irodalomban, az amerikai jazz standard irodalomban ugye rengeteg több ezer örökzöld van, és köztük van például Charlie Parker által ismert ornithology vagy anthropology, tehát ezek magyarul antropológia és ornitológia, tehát embertan, illetve madártan.
0: Ez Jánostan akkor, hogyha jól értem.
1: Igen.
0: Vagy
1: igen,
0: jól fordítom.
1: Igen. Mivel Jonas ugye János magyarul, és akkor...
0: Mit képvisel ez a zenekar, vagy mit szeretne ön közvetíteni ezáltal a zenekar által?
1: Hát azt mindenképp elmondanám, hogy mivel új stílus próbálok létrehozni a zenekarom által, ettől függetlenül az alapok, a gyökerek, azokat én meg szeretném tartani. Tehát a mainstream jazz az alapja az egész zenekarnak, illetve a műsoromnak, de többféle stílus próbálok alkalmazni, így a mainstream jazzen belül. Tehát klasszikus zenét és a populáris zenét is próbálom alkalmazni, saját kompozíciómban is, illetve megreformált, újra gondolt slágerekben és örökzöldekben.
0: Hogy fogadja ezt a közönség? Tehát mert amikor valami új, akkor az vagy nagyon jó, vagy egy kicsit kétkedve fogadják, meg hogy mennyire nehéz az, hogy megőrizni az alapokat, ahogy említette, de mégis valamit újítani rajta.
1: Nagyon jellemző a darabokban, amiket előadunk, tehát a szóló az improvizáción belüli játékmód. Tehát abból abszolút fel lehet ismerni, illetve észlelni lehet a gyökereket. Tehát egy fő témát meghangszerelünk mondjuk maikor szellemiségében, aztán pedig az improvizációban megmutatjuk azt, hogy mik is a gyökerek. Így próbálom így korrigálni. És szeretnék megemlíteni egy koncertet, az Opus Jazz Clubban lett megrendezve, az én zenekaromat hívták meg, és ott rendkívül nagy sikert ért el ez a koncert. Tehát teltházas koncert volt, és abszolút nagy érdeklődés keltett az emberekben.
0: Tehát akkor mégiscsak
1: de ez változó, mert volt, ahol nem volt olyan sok ember, és tehát ilyen átlagos hangulatú koncert volt.
0: És a korosztályilag szeretnénk meghatározni akkor fiatalok, idősebbek, középkorúak, kiket érdekel ez a zene?
1: Úgy érzem, hogy eleinte a fiatalok azt nem igazán érdekelte, de most eljött egy olyan pont, úgymond a fiatal generáció életében, hogy elkezdett érdeklődni a jazz iránt. Tehát én is, illetve a tőlem idősebb generáció is próbáljuk úgymond hirdetni, illetve nem azt mondom, hogy ráerőszakolni fiatalságra, hanem úgy próbáljuk ajánlani ezt. Nem lehet például úgy elkezdeni hallgatni, hogy egyből meghallgatunk egy 2000-es évekbeli albumot. Tehát a kezdetekről fogva kell végighaladni a műfajon, a stíluson.
0: Ismerni kell, igen.
1: És én például úgy próbálom ajánlani a laikus embereknek is, a jazznek a dallamos, tehát a melódikus irányzatát próbálom bemutatni nekik, a játékomban is, a kompozícióim belül is.

0: amikor már valaki sikeres, akkor miért érzi azt, hogy még mindig tovább kell tanulni, mert ugye 22-ben szerezte meg a jazzzongora művész mesterdiplomáját Oláh Kálmán növendékeként, és még mindig tovább tanul, tehát mindig tovább fejleszti magát. De mi az, amit még tanulhat?
1: Igen, a közönség is a fellépések miatt is éreztem úgy, hogy tovább kell művelnem magam az iskola által, de emellett tanítok is zeniskolában, tehát pedagógiai szempontból is abszolút fontos, kulcsfontosságú volt számomra, hogy tovább tanuljak. Ezért tanultam tovább a két diplomám után a Zeneakadémián, ahol harmadjára is felvettek, akkor a tanárképzési tanszékre. És akkor szereztem a jazzzongora művész tanár diplomámat.
0: Tehát akkor nem csak az alkotás fontos, hanem az, hogy tovább is adja ezeket a
1: dolgokat.
0: Így
1: van, igen. Igyekszem továbbadni az alattam lévő generációnak azt, amit tudok, illetve igyekszem jól művelni, akár alapfokon, akár középfokon.
0: Kik azok, akiket oktat? Milyen tehetségek vannak köztük?
1: Magánúton abszolút vegyes a palettai korosztály szempontjából. Van egy olyan privát növendékem, akit 11 éves kora óta tanító jazzzongorára. Most már azóta ő egy középiskolás fiú, és már közel 30 standardet tud játszani. De van olyan növendékem, aki nálam idősebb, és hobby szinten szeretne jazzt zongorázni. De olyan is van, aki mondjuk velem egy idős. Viszont ahol tanító zeniskolában, ott abszolút alapfokú szinten tanítok, és 6 éves kortól egészen 13 éves korig oktatom a növendékeimet.
0: Hogy érzi, nem túl fiatal még ezekhez a dolgokhoz, mert gyakorlatilag már itt minden megvan. És már többször utaltunk is rá, hogy ugye nagy elismerés volt 2021-ben a Junior Prima díj, amivel jutalmazták magyar zeneművészet kategóriában. Ez az elismerés tulajdonképpen mire ösztönzi? Újabb célok kerülnek elő, vagy a régiek folytatása, ha lehet ilyet mondani, még magasabb szintre emelése, de hát még itt bőven van idő arra, hogy újabb tervek, célok is előkerüljenek, de mi lehet az?
1: Igen, a Junior Prima díj számomra egy akkora öröm és megtiszteltetés, ez mindig is az lesz életem végig, és hatalmas felelősség is. Ez egy felelősség ez a díj, mert olyan presztízsű díj ez, mely erkölcsileg, illetve anyagilag is támogatott engem, meg a rajtam kívül díjazott, 9 díjazott fiatal művészt. Tehát számomra ez akkora dolog, hogy ezzel együtt kell élni, és méltónak kell lennem rá. Tehát nem úgy érzem, hogy megkaptam, és akkor jaj, de örülök, és köszönöm szépen.
0: Hanem ez megkötelez valamire,
1: igen, ugye? Ez engem kötelez, és minden évben feljön bennem ez az érzés, hogy én valóban ebben a díjban részesülök. És ez mai napig olykor nehéz is felfogni, hogy egy ilyen
0: díjat kaptam. Igen, ez egy kicsit olyan nyomásként nehezedik az emberre, mert hogy azért ennek mostantól már mindig meg kell felelni. Ez a minimum, ugye?
1: Így van, igen.

0: kérdeztem a tervekről, hogy akkor valamilyen új cél, új terv, valamilyen új elképzelés, mit lehet még csinálni, hogy még ehhez többet adjon hozzá?
1: Hát azt megemlíteném, hogy pedagógiai szempontból is szeretnék előre tervezni. Az a célom, hogy egy középiskolában taníthassak jazz műfajt, tehát jazz zongorát. Ha nem is jazz zongorát, akkor improvizációs gyakorlatot, vagy jazz zenekari gyakorlatot. Tehát úgy érzem, hogy inkább abban lennék otthon.
0: Lenne ez iránt érdeklődés? Hogy veszi észre?
1: Eléggé nehéz, jelenleg még jazz tanszakokon nem igazán van üresedés, de reménykedem benne, hogy majd a közeljövőben lesz rá ilyen lehetőségem. Persze szeretem tanítani a kis gyerekeket is alapokon, de úgy érzem, hogy amint említette is, ez még fiatal vagyok. Kisgyerekeket szerintem a legnehezebb tanítani.
0: Na ez az.
1: Tehát az nagyon nehéz.
0: Ez az. A nagyobbakat formálni már egy kicsit talán,
1: igen,
0: vagy a hasonló korosztályt,
1: igen,
0: lehet,
1: igen,
0: hogy kicsit egyszerűbb, de nem csak az oktatás terén, a zenekar terén például.
1: Igen.
0: Illetve hát a trió terén.
1: Mindenképpen szeretnék felvenni egy albumot a Trio Genealogy-val, melyre a saját kompozíciómat és a saját feldolgozásaimat szeretném felvenni, és ezen a lemezen nem csak zongoristaként, hanem énekesként is szeretnék működni. Egyelőre nincsenek állandó tagjai a zenekarnak egyébként, illetve a dobos az mindig változó. Jelen helyzetben elég nehéz mindig ugyanazt a dobost elhívni, nem csak lemezre, hanem koncertekre játszani. Úgyhogy ez még alakulóban van. Az biztos, hogy én fogok zongorázni és énekelni, és édesapám lesz a nagy Bőgős Egri János a lemezen is.
0: Ezek akkor a távlati tervek. Balai Péter, magyar jazzkritikus azt mondta erről, hogy nagyon inspiráló játék, a záloga annak, hogy Magyarország zongora nagyhatalom maradjon.
1: Igen, ez számomra akkora elismerés tényleg, hogy egy olyan neves és rutinos jazzkritikus mondott róla miért. Tehát Palai Péterről tudni kell, hogy ő a Magyar London Intézet kurátora is, és
0: igen,
1: újságíró díjban is részesült, és olyan neves művészeknek adott lehetőséget koncertekre, mind belföldön, mind külföldön, mint Szakcsi Lakatos Béla, fiai ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Szakcsi Lakatos Robert és Olá Kálmán, vagy akár Olá Cumó Árpád. És tehát ebből a mondatból én azt szűrtem le, hogy én próbálom tovább vinni őket. Ő ezt személyesen is elmondta nekem, és hasonló dicséretet kaptam a híres jazzgitár művész tanártól is, László Attilától. Tehát ő is ezt mondta, hogy a nagy, úgymond magyar jazz piano maffiát én viszem tovább. Természetesen több zenész zongorista kollégám mellett.
0: Hát igen, ezek azért komoly szavak, és ahogy már úgy többször is említettem, és már is utalt rá, hogy fiatalon, mert hát azért még fiatal, még 30 éves sincs.
1: Igen, 26 éves vagyok.
0: A további fejlődést majd engem is érdekelne, hogy hová lehet ezt még fejleszteni, illetve hogyan fognak a tervei megvalósulni a jövőben. Ugye amikor a felsőfokú tanulmányait elkezdte, akkor házasodott össze a feleségével, Balogh Teréziával, aki ugye szintén muzsikus családból származik.
1: Számomra inkább az lett volna nehéz, hogyha a feleségem is zenész lett volna. Az két különböző dolog, hogy zenész családból származik,
0: igen,
1: de neki nem zenei végzettsége van, tehát ő a vendéglátóiparban végezte a szakmáját, viszont neki is gyerekkora óta...
0: Ez volt az élete.
1: Így van.
0: Tehát... Így van. És úgy tudom, hogy van egy kislányuk, aki már szintén zenélni fog.
1: Igen, Natáliának
0: vagy
1: hívják.
0: Már zenél is, hogyha jól tudom. Hány éves?
1: 5 éves múlt, és hát úgy érzem, most jött el az idő, hogy most ugye következik a nyári szünet, és elkezdem itt tanítgatni picit zongorán. Abszolút érdekli a zongora, illetve a nagypapájának a hangszere, a nagybőgő is. De emellett énekelget is otthon jelenleg. Érdekes módon a Michael Jackson dalait hallgatja otthon, mint ha magamat látnám.
0: Tehát akkor a gyerekből is zenész lesz, úgy néz ki.
1: Hát én úgy érzem, igen, nem erőltetem, de...
0: Mit jelent, ha nem erőltetem? Az mit jelent egyébként?
1: Tehát én nem várom el, nem fogom azt mondani, hogy igenis, lányom, te is zenész leszel, mint ahogy az apád és a nagyapád is. Tehát nem várom el azt, hogy vigye tovább a zenei hagyományt, és zenész legyen, tehát abszolút szabad választás elé fogom állítani őt. De mindenképp szeretném, hogy tanuljon zenét, mert az alapművetség ez abszolút pontos.
0: További sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Schultes Gábor vagyok a Pécsi stúdióból, a Nemzetiségek zenéje mai adását hallják. Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! A következő fél órában a Vémindi ifjúsági fúvós zenekart ismerhetik meg, amely 2021-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Az együttes magyarországi német fúvós zenét játszik, következzen most egy kis muzsika a fúvós zenekartól, aztán az elkövetkező fél órában Hán János, a zenekar vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: A Vémindi fúvós zenekarról beszélgetünk a mai adásban. Hán János, az együttes vezetője a vendégem. Egy rendkívül híres, neves magyarországi német fúvós zenekarról van szó. Azt hiszem, aki ismeri a magyarországi német zenét, már biztosan találkozott a Vémindi fúvós zenekar nevével.
1: Ha a kezdete kezdeté indulnék el, Gász Miska bácsi nevéhez fűződik a zenekar alapítása, aki 1982-ben jelent meg Véminden zeneoktatóként, lett felkérve arra, hogy tanítson meg pár zenészt arra, hogy a tánccsoport kíséret működjön és létrejöhessen. Olyan sok növendék jelentkezett, hogy harmonika zenekart is létre lehetett hozni, egy önálló fúvózenekart is létre lehetett hozni a diákokból, és 86-ban, 4 évvel a Miska bácsi megjelenése után meg is alakult a Vémindi ifjúsági fúvózenekar.
0: De azt hiszem, Véminden 82 előtt is volt fúvózene. Komoly szerepet játszott a falu életében.
1: Természetesen, mint minden sváb faluban, minden településnek volt zenekara, voltak olyan települések, ahol egy időben 3 fúvózenekar is működött, úgyhogy egyik a másiknak konkurenciája volt, tehát átfedés még véletlenül sem volt, és mind a háromnak volt annyi fellépése, akár helyben vagy a környéken, hogy meg tudtak ebből még élni is. Természetesen Véminden is volt ennek múltja, nagyon-nagyon rég, visszamenőleg nagyapámi zenész volt, annak az apja, tehát dédnagypapámi zenész volt. Pontosan vissza nem tudok menni, hogy mikor kezdődött ez Véminden, arról nincsen adatom, de hogy nagyon vissza lehet menni a 19. századba, az biztos.
0: Kedves hallgatóink, zenélünk egy picit a Vémindi fúvós zenekar felvételeiből, aztán jövünk vissza Hán Jánossal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: 1986-ban alakult a Vémindi Fúvós zenekar Gász Miska bácsi vezetésével. Az együttes jelenlegi vezetője Hán János a vendégem. Van arról információja, hogy körülbelül hány taggal alakult meg ez a zenekar, illetve mennyire változtak a tagok az évek során? Bővült ez a létszám? Most azért jóval többen vannak, mint talán az elején.
2: Természetesen bővült a zenekar. Anno 8 fővel indult a zenekar, és hát ha nem is évről évre, de majdnem azt mondhatnám, hogy évről évre a fiatalok látták a példát, látták a fellépéseinket, és ők is, mint ahogy én is gyerekként azt szerettem volna, hogy fúvó zenekarba kerüljek be, ők is ugyanígy gondolkodtak, és addig-addig gyakoroltak, míg elérték azt a szintet, hogy beülhessenek közénk a zenekarba. Azon gondolkodom, hogy mennyi volt a maximális létszám, de ha jól emlékszem, akkor 44 főre bővült az évek során. Gász Miska bácsi 15 évig vezette a zenekart. 2001-ben, amikor 15. jubileumát ünnepelt a zenekar, akkor adta nekem át a karmester pálcát, és ez évvégén történt, tehát 2002 eleje óta vezetem én a csapatot.
1: Azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy egy ekkora település életében 40 fő egy együttesben dolgozik, ez egy igen komoly eredmény, és ez egy szép teljesítmény.
2: Igen, nem ebben a pillanatban van most 44 fő, hanem a 2011-es jubileumunkon 44 zenész tudott együtt zenélni a színpadon, ami szerintem egyedülálló egy ilyen falu életében. Azóta természetesen ezek a fiatalok megnősültek, elköltöztek környékbe, Budapestre, külföldre esetleg, tehát ez a 30 év alatt azért változott folyamatosan a létszám. Volt bővülés is, volt csökkenés is, mint ami óhatatlanul minden zenekar életében érezhető. A 2018-as minősítő versenyen, ahol az előző 30 évben már többször is részt vettünk ilyen minősítő versenyeken, ismét kiemelt arany minősítést értünk el. Ezen a rendezvényen most 23 zenésszel tudtunk fellépni. Mondjuk több itt a taglétszám, csak itt voltak betegségek is, meg más egyéb elfoglaltságok, családi elfoglaltságok. Most 23-an tudtunk éppen fellépni egy ilyen minősítő versenyen.
1: Az elmúlt 30 évben ugye eléggé kinyílt a világ, lehet azt mondani, ha talán a 80-as évekről beszélünk, hogy egy ilyen fúvószenekar, vagy az ifjúsági fúvószenekar, ez volt a fiatalok találkozó helye?
2: Egy faluban úgy gondolom, a kultúra és a futball hozza össze a fiatalokat. Igen, egyértelműen ez egy ilyen megmozgató, csapatépítő, kulturális jelenség. Egyértelműen az együtt zenélés, együtt táncolás, éneklés, futballozás, sportolás összehozza a fiatalokat, igen.
1: Kedves hallgatóink, a Vémindi Fúvós zenekart hallják a következő percekben, aztán folytatjuk a beszélgetést az együttes vezetőjével, Hán Jánossal.

0: Bán János a vendégem a mai adásban, és a Vémindi Fúvós zenekarról beszélünk. 30 évet talán nehéz összefoglalni, de arra kérném mégis, hogy beszéljünk egy picit a mérföldkövekről. Mik voltak a legfontosabb események ebben az elmúlt 30 esztendőben a Vémindi Fúvós zenekar életében?
1: 1996-ban 10 éves volt a zenekar, amikor Pécsváradon az ifjúsági fesztiválon győztesként került ki a zenekar. Ifjúsági kategóriában többször is a Landesrat minősítő versenyein kiemelt arany minősítést érhetett el, és természetesen az évek a tagokban is változtak már, mint az életévek, így az ifjúsági zenekarból egyszer csak felnőtt zenekar lett, és ott is a felnőttek között is megmérettetésen vettünk részt, ahol többször kiemelt arany minősítést kaptunk. 2005-ös évben a zenekar Kóta díjat is kapott, ami megint egy, úgy gondolom, hogy egyedi érték, egyedi díjat képvisel.
0: Említette, hogy az ifjúsági együttesből felnőtt fúvós zenekar lett. Van utánpótlás?
1: Az utánpótlás kérdés faluhelyen egyre nehezebb. Egyre nehezebb, mikor alig van gyereklétszám, minden egyes település úgy érzem küszködik vele. Ebben a pillanatban a legfiatalabb tagunk, épp a fiam, aki 15 éves. Nehéz azt mondani, hogy hogyan lesz holnap után, de mivel optimista vagyok, úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ennek megint olyan vonzereje lesz, amikor a fiatalok nem csak a számítógép elé akarnak leülni, hanem elmenni a haverok közé együtt zenélni, együtt énekelni, táncolni és focizni.
0: Ez az öröm talán, ami motiválhatja a fiatalokat. Mennyire nehéz összehozni egy ilyen együttest, akár egy próbára, ugye, mert természetesen a fellépések mögött, a színfalak mögött zajlik a munka, hogy ki is tudják vinni ezt a tudományt a színpadra.
1: Nem akarom a mai technikát okolni, de a régi világban, amikor tévi adás sem nagyon volt a hétfői napon, aki erre emlékszik, az tudja, miről beszélek. Ma viszont tévéműsorok tömkelege, internet lehetőségek tömkelege, mobiltelefon, már nem is kell a számítógép hozzá, mobiltelefon is bármit elérhet az ember. Nehéz ilyenkor ezeket az embereket, fiatalokat, felnőtteket, fiatal felnőtteket összefogni, de az eddigi tapasztalatom az, hogy hiányzik nekik az együtt lét, az együtt zenélés, az együtt beszélgetés. Ez még mindig megmentette a csapatot a kihalástól.
0: Kedves hallgatóink, a Vémindi Fúvós zenekarról beszélgettünk az elmúlt fél órában Hán Jánossal, az együttes vezetőjével. Az ő muzsikájukkal búcsúzunk.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a V-Mindy Fúvós zenekart és vezetőjét Hán Jánost ismerhették meg. Német nemzetiségi zenével a jövő héten is jelentkezünk Nemzetiségek zenéje műsorunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.